Ez is dős külpán. Te most szemben bőven nősz, vegyen kérő kantár, mert úgy is rá szennem